0: trending hitovi i samo dobar beat.
1: S3 kadum kadu kadum kadu kadum kadu kadum kadu kadum kadu kadum kadu.